0: szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás átvétele. Idén is megrendezik az Orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz Orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az Orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó is igazság, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a Múzeumok Majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs már veszélyhelyzet, levél érkezik a NAV-tól. Jön az Orgonák éjszakája, a híreket Gál Ildikótól hallják. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 6 éve a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcok és humanitárius katasztrófa okán. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja már az orosz hadsereg, ezt a külügyminiszter mondta az orosz nagykövetnek. Orbán Anita azért rendelte be a külügyminisztériumba Oroszország budapesti nagykövetét, mert dróntámadás ért több kárpátaljai települést is. Tájékoztatása szerint a tárgyaláson megismételte, elítélik a támadást, és a civilek elleni agresszió azonnali leállítását sürgette, valamint kiállt a tűzszünet és a háború békés és tartós lezárása mellett. A leköszönt kormány tagjai nem veszik fel végkielégítésüket. Ezt Gulyás Gergely volt miniszter jelentette be. Elmondta, ha a jogszabályoknak az új kabinet is eleget tesz, egy kárpátaljai gyermekotthont segítenek. Magyar Péter miniszterelnök a héten beszélt arról, hogy nem írja alá a volt kormánytagok végkielégítésére vonatkozó papírokat. Fontos levél a postaládában. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszi a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 1 hét áll rendelkezésre. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a hatósággal a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. 38 raklapnyi illegális gyógyszer, több kamionnyi hamis készítményt foglalt le a rendőrség egy nemzetközi razziában. Az összehangolt akció keretében 5 állam nyomozói 16 országban csaptak le. A csalókereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak árukat. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. A nyomozás még 2021-ben indult, mert ismeretlenek hirdetésekben különböző csodaszereket ígértek súlyos betegségekre, miközben a termékek Magyarországon semmilyen engedéllyel nem rendelkeztek. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Nem úgy kaszálnak, mint régen, az aszályos tavasz miatt változik ennek rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést. A budapesti közművek ismertette, a parkokban is ritkábban jelennek meg a munkások, akik a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. A változtatás egyelőre május végéig marad érvényben. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípő szúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádióknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek igen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is, sikerült megfékezni néhány esetnél vagy néhány 10 esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok között.
1: Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-i rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertessék meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
5: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat organista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádióknak Kolti Helga, a Dériné program barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
6: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalántát, amely fontos az ő életútjuk szempontjából. Későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak és kiajánljuk ezeket a produkciókat.
1: Megrendezik a futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól szombaton. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől. Az eseményhez csatlakozik egyebek mellett Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs és Székesfehérvár.
7: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Felhős napos idő ígérkezik a továbbiakban, több hullámban is előfordulhat zápor. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 21 és 22 fok körül várható. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire borult lesz az ég felettünk. Csak keleten süt ki a nap, sokfelé várható kiadós eső, kelet felé haladva lesz melegebb.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e, mondhatni 05-15, péntek van, a Zsófiák és a Szonyák névnapja, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, Max Levente vagyok, a No Doubt, aztán a Honeybeast és Lenny Kravitz is jön mindjárt.

Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 15-én, pénteken, a Zsófiák és a Szonyák névnapján, illetve a Család nemzetközi napján. 1994-ben az ENSZ a mai napot a Család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És családias hangulatban folytatjuk, hiszen régi ismerőseink vannak itt ma reggel is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek előadói, úgy mint nem sokára a For the Cause, az Inno Sunshine-nal, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a Besten.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Már több felhő lesz felettünk, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. 17-25 fok várható. Részletek és a hétvége időjárása bővebben a hírek végén hallható. Aztán a Love Generation-t indítom Bob Sinclair-től. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás-átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás-átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehhez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeum kerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat, aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.

0: FM-ben a legjobb zenék. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Egyre több helyen várható már eső, zápor, zivatar. Napközben 17-25 fok között alakul a maximum. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, még több zápor, zivatar alakulhat ki. A maximum 13 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb. 3/4-7 környékén, aki késésben van, siessen, akit viszont csak úgy kidobott az ágy, az még szundíthat egy picit. Jön hozzá egy altató dal, legalábbis a címében az. Hush Hush, a Pussycat Dolls folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Május 15-e van péntek, hogy mi újság a nagyvilágban és idehaza kiderül pillanatokon belül. Jönnek a hírek, a következő órában pedig például Madonna. Vagy Azaria.
2: Éjjel a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
11: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
12: Összehangoltan lépnek fel az asszály ellen, digitális nemzeti portré készül a britekről. Hétvégén sokfelé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szereket. Idén is megrendezik a Futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
13: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges szokárpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
12: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. S. Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfijeiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászonra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
14: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra múlt pár perccel. Krisztina Aguilera és kolléganői kezdenek. Lady Marmalade, érkezik a Hanson, és Michael Jackson is a Remember the Time-mal még ebben a fél órában. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Max Levente vagyok. Ez a
9: Best

Best FM, a legjobb zenék. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a világbajnoki döntő szünetében. A rövid koncert majd jótékony célokat is szolgál, 100 millió dollárt osztanak szét. A névsorból most Madonna Music című dalát indítom. Aki dugót, balesetet lát, Zsófiát, Szonyját, szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55.

0: Best FM, a legjobb zenék a hétvége, de legalábbis a holnapi nap időjárását egy mediterrán ciklon alakítja majd. Már ma is több helyen lehet zápor, zivatar, és egy fokkal több lesz a felhő az égen, de azért napos időszakok is lesznek. Egy esernyőhegy vékonyabb kardigán, vagy Jackie ma is jól jöhet, főleg így reggel. Részletek a hírekben, aztán Robbie Williams és a Let Me Entertain You érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: hírek a Best FM-en.
1: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket. Kisiklott a Békés Intercity tegnap Gyoma mellett, esős időt ígérnek hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, ezeket is érintik az új kormány első rendeletei. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárni a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket. Emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A tegnap megjelent 12 új rendelet alapján egyebek mellett felülvizsgálnak majd egyes kiemelt beruházásokat, titkosított nemzetközi szerződéseket, kormányhatározatokat. Lehetőséget teremtenek az 1990 előtti ügynökakták közzétételére, meghatározzák a vagyonadó feltételeit, előkészítik a csatlakozást az Európai Ügyészséghez. Túllépte a váltón megengedett sebességet, ezért siklott ki tegnap valószínűleg a Békés Intercity, állapították meg az előzetes vizsgálatok. A keleti pályaudvarról Lökösházára tartó vonat 5 kocsijából 4 lecsúszott a sínekről és megdőlt. A szerelvényen 240-en utaztak, a balesetben egy utas könnyebben, egy súlyosan megsérült. A pályát várhatóan 2 napon belül állítják helyre. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló Előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
2: Próba helyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. A bekerült művészpalánták egy biztos közegben alkothatnak, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba. Sok esetben további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
1: Mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket pünköstkor a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az ország különböző részeiről érkeznek hagyományőrző csoportok, előadók. A programokba a látogatókat is bevonják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen, több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e van, péntek, Zsófia, Szonya napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a család nemzetközi napja. Ma van az állat és növény szeretet világnapja. 69 éve a mai napon született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. 73 éve ezen a napon született Mike Oldfield, angol zenész. 1948. május 15 megszületett Brian Eno, a Roxy Music tagja, de készített dalt a U2-val, David Bowie-val és a Coldplay-jel is. A sort pedig az 1970-es születésű Prince B zárja, ő a PM Down tagja. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 15-én pénteken. Figyelem, az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták. Ezt leszámítva Kisszombat van az utakon. Ha mégis kialakulna valahol nagyobb dugó, vagy nehogy Isten baleset történik, várom az infót. 0620 55 55 155. Repül az idő, már is 8 óra, és hát repülnek az évek, hónapok is. Time is taken away, jön majd a C-block. És a Kelemen kabátban is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
7: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
8: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
10: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
12: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
13: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 300 km ismét lóerőteljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
14: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
15: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
16: Mintegy 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV. Hétvégén tartják a múzeumok majálisát, esős idő valószínű a napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
17: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
16: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
15: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben a fél órában többek között Lutrisa McNeil-től, Justin Timberlake-től, vagy rögtön itt az elején Floridától és Kesha-tól szól már is a Right Round. 5 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, jó utat, jó munkát, jó készülődést annak, aki még indulás előtt hallgat. A többiektől várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
15: Best FM.

FM, a legjobb zenék. Vajon véget ért a tündérmese? Találgatják Hollywoodban. A hírek szerint ugyanis Justin Timberlake és Jessica Biel között már nem minden fenékig tejfel, de egy valami biztos, a táncparketten Justin még mindig tudja, mitől döglik a légy. A testünk most is belemoccan a jó kis groove-ba érkezik. A Rock Your Body a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Kiss FM a legjobb zenék. Poroljuk le a régi DVD-ket, társasjátékokat, keressünk egy jó könyvet, mert hogy záporos, zivataros időszak kezdődik. A következő jó néhány napban, hozzáteszem zárójelben szerencsére, sok csapadékra lehet készülni, a hőmérséklet pedig 20 fok alatt marad kicsivel. Részletek a hírek végén, aztán a reggelünket a Spice Girls fűszerezi meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Holnap tartják a futókörök napját. Hétvégén sokfelé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szereket. Idén is megrendezik a futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. Ez Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfieiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászonra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat, aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

gonna do it like.

Jazz FM a legjobb zenék. Jön többek között a brit és német Vogue fotósa. Munkáit melyek között híres színészek, zenészek, modellek, sportolók, politikai szereplők, sőt a brit királyi család tagjainak portréi is megtalálhatók, például második Erzsébet királynőjé számos galériában és múzeumban állították ki. Fotózás iránti érdeklődése a 60-as években kezdődött, első fényképezőgépét, egy Canon AE-1-et az első szóló turnéjára vette az 1980-as években, és kezdetben csak a turné eseményeit dokumentálta. Az úriembert úgy hívják, Bryan Adams, jön a Cloud Number 9 a Besten.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Túl gyorsan hajtott, valószínűleg ezért siklott ki a vonat Gyománál. Pünkösdi programokkal készül a Szentendrei skanzen. Esős időt ígérnek hétvégére. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket és a kegyelmi ügyet. Tegnap délután az új kormány 12 határozata jelent meg a Magyar Közlönyben. Az egyik szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárni a Bicskén történt jogsértéseket. Hétfőig ki kell vizsgálni és nyilvánosságra kell hozni, miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa 2023-ban Novák Katalin akkori államfőtől. Határozatot hozott a kabinet még egyebek mellett az ügynökakták feltárásáról, az európai ügyészséghez való csatlakozás előkészítéséről, vagy a közmédia működésének és finanszírozásának kivizsgálásáról is. Túllépte a váltón megengedett sebességet, ezért siklott ki tegnap, valószínűleg a Békés Intercity, állapították meg az előzetes vizsgálatok. A keleti pályaudvarról Lökösházára tartó vonat 5 kocsijából 4 lecsúszott a sinekről és megdőlt. A szerelvényen 240-en utaztak. A balesetben egy utas könnyebben, egy súlyosan megsérült. A pályát várhatóan 2 napon belül állítják helyre. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
2: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. A bekerült művészpalánták egy biztos közegben alkothatnak, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba, sok esetben további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
1: Mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket pünköstkor a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az ország különböző részeiről érkeznek hagyományőrző csoportok, előadók. A programokba a látogatókat is bevonják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 05.15, 9 óra 5, péntek, Zsófia, Szonya napja, jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Nina Sky, Move Your Body, ez az óraindító dal, de jön még George Michael, a Fugees már-már hétvégi lusta slágere, a Killing Me Softly, a Jazz meg az a Red Hot Chili és Coolio is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Maxim Levente vagyok.

kopik. Best FM-mel a legjobb zenék. Altranati és a Free folytatják 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ezek pedig ma is mixben szólnak majd a Night Shift Extra-ban. A héten Effendi duplázik, úgyhogy szerdai rezidensünk az ezredforduló legjobb popdalainak mixével vár mindenkit héttől. Előtte 6 és 7 között a lemezjátszók mögött White Boy.

FM a legjobb zenék harmadik szakaszához érkezett a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Kaposvárról indul a mezőny, várhatóan 12:30-kor, és a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic dombvidékén technikus hullámzó terepen vezet az útvonal Bőszénfa, Gálosfa és Kadarkút érintésével. Kadarkútról Hűgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz, várhatóan 17 órakor. Gramofon

FM, a legjobb zenék. Nyakunkon a vasárnapi Sean Paul buli a Budapest Parkban. A Rise Jamaica európai turnéja keretében érkezik hozzánk a jamaikai világsztár, és az előzenekara sem akárki, a román popkirálynő Inna slágereivel indul a tánc. Sean Paul pedig majd 20 óra 20-kor kezd, az öltözőbe pedig a következő dolgokat kéri. A backstage-ben kifejezetten odafigyel az egészségére, a hangszálaira és a jamaikai gyökereire. A mézes gyömbéres rituálé keretén belül a hangszálak karbantartása miatt alapfelszereltség nála a rengeteg friss szeletelt gyömbér, prémium minőségű méz és biocitrom forró vízzel. Ezen kívül kér minőségi italokat, pesgőket a buli utáni kocintáshoz, valamint jó minőségű jamaikai rumot és rengeteg kókuszvizet. A helyi cateringnek gondoskodnia kell tradicionális karibi fűszerezésű, akár kecske vagy csirkehúsos ételekről is. Sok tengeren túlisztárhoz hasonlóan ő is szereti, ha az öltöző hangulata visszafogott, ezért gyakran kérnek teljesen elsötétíthető szobát, fekete törölközőket és halk hangulatos, nem neon világítást a relaxációhoz. Jó bulizást vasárnapra, most a Brit-tel melegítünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid, de annál hasznosabb információs szünetet, 10 után pedig szólnak az ezredforduló legnagyobb magyar.
2: Keresem a lány az álmomból, érzem azt, hogy hív, és támogatom.
1: És külföldi slágerei. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV. Hétvégén tartják a múzeumok majálisát, esős idő valószínű a napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A tévés gyógyító sámánok után szabadon, akik azt kérik, tedd a kezed a képernyőre. Én azt kérem, nyissa nagyra mindenki szívét, fülét, a rezgések abszolút pozitív tartományban mozognak. Mosoly az arcra, hangerő maxra, Soul Searcher, Feel in Love. Ezzel indul az óra 4 perccel 10 után. Hello, Max M. Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Hát előfordulnak a playlistünkben olyan sztárok dalai, akik jelenleg börtönbüntetésüket töltik, köztük P. Diddy, vagy a most érkező Pras Michel, a Fugees együttes 53 éves rappere, aki idén május 1-én bevonult egy szövetségi börtönbe, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. A zenészt 2023-ban ítélték el összeesküvés és nem regisztrált külföldi ügynökként való tevékenység miatt. Michel a vád szerint több mint 100 millió dollárt juttatott el egy malajziai finanszírozótól amerikai politikai kampányokba, és illegális lobby tevékenységet folytatott Kína javára. Hát nem érlem, Ghetto Superstar, ezzel megy tovább a péntek délelőtt. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, baleset történt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi Ferenc utcánál. Két autó és egy kamion ütközött a 178-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között. Lassabb a haladás, néhol szakaszos torlódás is kialakulhat. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót a délelőtt utolsó órájában is várom. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
0: 11 után szól majd Lady Gaga Paparazzia. És jön a kompakt diszkó is.
2: Ahogy a nappal az éve él, bennünk lobban és újra él, lehet, hogy szétfeti, vagy...
0: Tartunk tehát egy rövid információs szünetet, aztán újból a legjobb zenék szólnak itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
4: Műsorajánlót hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, több hullámban országszerte lehetnek ma záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ügynök akták és a kegyelmi ügy, egyebek mellett ezeket is érintik az új kormány első rendeletei, amelyek most jelentek meg a magyar közlönyben. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárnia a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, hogy miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A rendeletek szerint határozatot hozott a kabinet az ügynök akták feltárásáról és az európai ügynökséghez való csatlakozás előkészítéséről is. Plusz 10 nap szabadságot kapnak a honvédelmi állomány tagjai, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról is, hogy a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja a május 21-ét és 22-ét. A miniszter emellett elmondta, hogy rendezik a bérfeszültségek kérdését, és minden alakulat szavazhat arról, hogy szeretné-e visszakapni a történelmi nevét és hadrendi számát. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összeg. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 15-én pénteken Zsófia Szonya napja van, Isten éltesse az összes ünnepeltet. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Hello, 3 lassan 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom az Olive You Are Not Alone-ját. Itt lesz Sean Kingston, elsőként pedig Arash a Temptation-nel.

Best FM a legjobb zenék, Szabi Est Maniac feldolgozása után a brit Olive You Are Not Alone-jával folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Az ezredforduló legjobb popdalait pedig mixben lehet majd hallgatni 6 és 8 között a Night Shift Extra-ban 6-tól Whiteboy-jal, 7-től DJ Effendivel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti, válaszon másik útvonalat. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál korábban két autó és egy kamion ütközött, a 178-as kilométernél tart a forgalomkorlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával, Spillerrel és Sophie Alice Baxterrel, illetve a Groove Jettel indul a péntek délután. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn, 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt! Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban!
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
6: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Elszállították a sínekről a tegnap kisiklott Intercity kocsijait, ezentúl bárki bemehet a Karmelita kolostorba, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Visszaemelték a tegnap kisiklott békés Intercity szerelvényeit a sínekre, ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt posztja szerint a sérült járműveket már el is vontatták a helyszínről. Jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, az biztos, hogy jelentős károk keletkeztek, a vasúti betonaj, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. Tegnap délután gyománál siklott ki a békés Intercity 4 kocsija, valószínűleg azért történt a baleset, mert a mozdonyvezető túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetben ketten sérültek meg. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra, ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium költözik. A kormányfő a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, és azt mondta, hogy az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Itt ma Norbert sajtófőnök rádiónknak azt mondta, hogy a potencia növelők mellett már a fogyást és a zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, kockázatai van annak az adott terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet információkat szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Leállt a légiforgalom Helsinki repülőterén. Ma reggel 3 órán át nem fogadott és nem is indított járatokat a légi kikötő, mert ukrán drónokat észleltek a légtérben. Nem ez lenne az első ilyen eset, korábban 4 ukrán drón zuhant le az országban. Kijev akkor bocsánatot kért Helsinkitől, és azt közölték, hogy a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le a pályájukról. Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, és mondhatom már azt, hogy szép hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, de előtte még egy vidám délutánt. A legjobb zenékkel, a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel, mint Aida Cora és Fedel a Grandala, a Let Me Think About It. Na, ezt is hozom hamarosan, de jön a Savage Garden, itt lesz Carlos Santana, most pedig Spiller és Sophie Alice Baxter nyitja a délután.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zené. Kinek hogy telik a nap, a péntek, ki hogy hangolódik már a hétvégére. Nagyon remélem, hogy a délutánt velem töltik, és velem hangolódnak. Nekem a délelőttöm sütéssel telt, nagyon szeretek a kollégáknak kedveskedni. Néhány aprósággal rajtuk tesztelem általában az új receptjeimet, úgyhogy egy ilyen citromos vaníliás kekszel készültem. Hát ezen a félig meddig tavaszi napom, mert hogy most még süt a nap, de aztán a délutánban majd azért kellenek az esernyők, hozom majd természetesen a részleteket, mindenféle információt, közlekedési infót is, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen Warren G már folytatja is a délutánt. Aztán Aida Kor és Fedele Ground érkezik hihetetlen lendülettel. Itt lesz a Let Me Think About It. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators.

Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, úgyhogy nagyon sokan autóba ültek, akár már elkezdték a hétvégét, vagy legalábbis munkából tartanak hazafelé, vagy szimplán csak úton vannak a dolgukra. Én mindenkivel ott vagyok, egyébként nem csak autóban, hanem teherautóban, kamionban, de még a bicikliken is. Szóval, ha valakinek van közlekedési információja, gondolja rám, küldje el a 0620 55 55 155-re, vagy hívjon fel, én pedig a rádión keresztül tovább is adom a többieknek. Ahogy például azt, hogy az M3-ason a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban. A Vásárosnamény felé vezető oldalon bagnál torlódás van, ami már legalább 3 kilométert is meghaladta. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén, a Rákóczi Ferenc utcánál pedig két autó és egy kamion

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hárman párban ezt énekelt a United, vagyis Péli Barnanna, de megyünk is tovább, mert pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig itt lesz Akon és a Dangerous. És az Airi Mafia is hozza a bajnokot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Bes, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Oldtimerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt! Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
9: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
10: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Ezt FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb üzemanyagkészletet szabadított fel a kormány, egyre kevesebb az influenzás beteg az országban, ma több hullámban bárhol számíthatunk záporokra, zivatarokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Komárom-Esztergom és Fejérvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A Szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis sehol nem tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Holnap lesz a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti, ezért a világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. A részletekről Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevő őket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Újra ebola járvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén egy elszigetelt tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak. Pedig a kongói hatóság 5 hónappal ezelőtt hivatalosan is lezártnak nyilvánította az előző járványt. Az ebola vírusát egyébként valószínűleg denevérek hordozzák, és olyan súlyos betegséget okoz, hogy aki elkapja, az bele is hal. Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután mindenkinek egy óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk tovább, hallgassunk isteni zenéket egész délután, amíg hangolnak minket a hétvégére. Mindjárt jön a Flip the Script, itt lesz az Iri Mafia, jön majd a Backstreet Boys is, de Sharam érkezik majd egy jó kis Eddie Murphy feldolgozással. Ez lesz a Party All the Time. Előtte Aiken indítja az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, mert hogy hajlamosak vagyunk sokszor szidni a családtagjainkat, vagy kiakadni rájuk, de ma gondoljuk végig, hogy mi is a legjobb bennük, vagy melyik családtagunkban mi is, amit igazán, vagy mi is az, amit igazán szeretünk, akár a tesónkban, a szüleinkben, a nagynénikénkben, vagy az unokatestvéreinkben, tényleg bármilyen családtagunkban, akár üzenjenek nekik rajtunk keresztül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat így a család nemzetközi napján. Miközben az Iri Mafia zenél, jön mindjárt a bajnok, de előtte itt a Flip the Script a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Egyes autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot le is zárták, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Szintén az M0-áson, a déli szektoron, Dunaharaszti térségében, a Kisdunahídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött. A 22-es kilométernél a legbelső sávon a felborult autó fekszik, emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást, úgyhogy hát kitartás mindenkinek. 0-20-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Tom Novit hallottuk Limával, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, hiszen mindjárt 2 óra, utána érkezik majd Jessie J is a Dominóval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autódaru, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Best FM.
9: Best FM.
0: A legjobb zenék.
9: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
11: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
12: Már csak pár napig lehet leadni az adóbevallásokat, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, felhős lesz felettünk az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már csak 5 napunk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. A NAV idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetét, a legtöbb adózónak pedig nincs más dolga, mint leellenőrizni és véglegesíteni azt. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek, illetve az őstermelőknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV egyébként idén úgy segítette az egyéni vállalkozókat, hogy az online kiállított számláik automatikusan megjelentek a tervezetben. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, vagyis elismerést kaphat egyebek mellett az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. A versenyen a hazai települések mellett a határon túli magyar települések is részt vehetnek. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
12: Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai, mint Laurent Wolf és a No Stress, vagy éppen Justin Timberlake és Timbaland közös dala Sexy Back. Én Majoros Rita vagyok, Jesse J-t már hozom is, hogy egy kicsit feldobja a délutánt itt a Domino, én pedig csodás napot és jó hétvégét kívánok már előre is mindenkinek.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Magas song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, hogy mit üzennének akár rajtunk keresztül a családtagjaiknak, és kinek, mit üzennének, kiben, mit szeretnek igazán. Azt írja Kata, anyukámban azt szeretem, hogy bármi történik, mindig tudja, hogy mit kell mondani, úgyhogy innen is puszilom. Írt Norbi, a bátyámban azt bírom, hogy még mindig úgy hűlünk együtt, mint gyerekkorunkban. Zsófia nagymamájának üzenne, hogy a vasárnapi húslevesénél nincs is jobb a világon. Jaj, de jó. Annak valahogy olyan más íze van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek még az üzenetek a családtagoknak. Remélem, hogy ők is minket hallgatnak, és tényleg el is jut hozzájuk az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé egy kis Eagle Eye Cherry. Save Tonight itt a Best FM-en. Egy igazán, szerintem tökéletes péntek délutáni dal, amikor már úgy készülődünk hazafelé a munkából, és hamarosan itt

0: Vesztefem a legjobb zenék. Viola írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Kerepesi úton, a Pongrácz úti kereszteződésnél. Ott kell egy kicsit jobban figyelni, illetve az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sáv zárva van, és hát legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Megvan a gyomai vonatkisiklás oka. Látogatható a Karmelita kolostor. Ismét muzsikál az erdő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet a Gyománál kisiklott vonat. A balesetben egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett. A katasztrófavédelem minden utast kimenekített, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása még zajlik. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, gond, hogy a szerelvény már idős volt, és az is, hogy nem szerelték fel vonat befolyásoló berendezéssel, amely lassítást tudott volna elérni. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a kormányfő. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium munkatársai költöznek. A miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, majd azt mondta, az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Továbbra is sok magyar érkezik a horvát tengerpartra. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarner-öböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra és döntő többsége apartmanba szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat a hétvégén Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta rádióknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk.
2: Felhős napos idő ígérkezik a továbbiakban, több hullámban is előfordulhat zápor. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 21 és 22 fok körül várható. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire borult lesz az ég felettünk, csak keleten süt ki a nap. Sokfelé várható kiadós eső. A Dunántúlon egyre több felé feltámad a légmozgás, napközben 13-24 fok ígérkezik. Kelet felé haladva lesz melegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután mindenkinek, elmúlt 3 óra is, úgyhogy tényleg közelebb vagyunk a hétvégéhez. Egyszerűen legyen jó napjuk, legyen vidám a délutánjuk, és hallgassanak Best FM-et. Nagyon-nagyon remélem, hogy Edwin Collins dala nagy kedvenc, mert hogy a Girl Like You érkezik hamarosan, de is lesz Jennifer Lopez, jön majd a Bagosi Brothers Company, és most pedig ne jó indít.
0: 99.5

99.5 Best FM a legjobb zenék. Na nézzük a kalendáriumot így május 15-én. A Szonyák és a Zsófiák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Nézzünk egy-két eseményt, amik a mai naphoz köthetőek. Például, hogy 1618-ban Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. 1940-ben nyílt meg a legelső McDonald's étterem a kaliforniai San Bernardino-ban. 73 éve született Mike Oldfield, angol zenész. 49 éves ma Kolovratni Krisztián színész, szinkron színész. Ma van a család nemzetközi napja, a Vigyünk valakinek virágot világnap, a szalmakalap világnap és a nejlóharisnya napja. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valakinek van hozzászólni valója a kalendáriumhoz, akkor csak nyugodtan tegye meg, vagy hívjon fel és üzenjen akár a családtagjainak így a rádión keresztül, hiszen ugye a napkérdése a család nemzetközi napjához kapcsoló. Mit szeretünk igazán a családunkban, családtagjainkban, és tényleg lehet üzenni akár nekik rajtunk keresztül. Szép napot mindenkinek, a családtagjainknak is, Donna Luisával. I love you always forever. Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Annától kaptam egy üzenetet, hogy a Rákóczi hídon baleset történt, méghozzá a Pestről Budára vezető oldalon, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve a Mogyoródi út, Stefánia út, Hungária körút kereszteződésében is baleset történt, úgyhogy a Budapesten autózóknak erre kell készülnie. Ami pedig az autópályákat illeti, az M0-as autóút déli szektorán Diósnál, az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél még mindig zárva van a külső sáv, és már az 5 kilométert is meghaladta a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha elküldi. Egyébként az M6-os autópályán Iván Dárda felé a 34-es jelű Ráckeresztúr Elcsi csomópont után is kigyulladt egy autó, a 34-es kilométernél szintén csak egy sávon halad a forgalom. Köszönöm Lacinak az üzenetet. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 4 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán irány haza a melóból, legalábbis nagyon sok helyen, úgyhogy jó hétvégét önöknek, méghozzá Chef Dalával jön a Mucho Mambo Sway.

0: aki még dolgozik, tartson ki, itt vagyok önökkel, és a Fiesta is jött veled a nyár, hamarosan a Best FM-en.
1: Jött veled a nyár, és te mindent megváltoztattál, érzem a hűstenged is illatát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Készülnek a budapesti BL döntőre. Visszakapta nevét a laktanya, baj van az étrend kiegészítőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kiemelten készülnek az idei labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjére. A program május 30-án lesz. A Puskás Arénában a címvédő, francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal csap majd össze. A Városliget ZRT azt írta, a park lesz a helyszíne az egyik döntős csapat hivatalos szurkolói zónájának. A Hősök terén zajló négy napos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságaként funkcionál, valamint a külföldi szurkolók tömegének fogadásában, mozgatásában és elvezetésében is kulcs szerepet tölt majd be. Változás a honvédségnél. Mária Terézia helyett újra Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. Az átnevezés 2023-ban történt meg az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Az indoklás szerint a 32-es gyalogezredet alapító uralkodóval az anyák és feleségek gondoskodására és a hazaszeretetre kívántak utalni. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. Idén 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes. Ebből az alkalomból bemutató kiállítás nyílt a Hagyományok Házában. A tárlaton megtekinthetők a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvas Ének viseletei, emellett a nemzetközi sikereiről szóló archív felvételek, egyúttal személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádióknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő árucikkeket is vizsgálják.
4: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletek vásárolják.
3: Felhős napos idő ígérkezik a továbbiakban, több hullámban is előfordulhat zápor. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 21 és 22 fok körül várható. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire borult lesz az ég felettünk, csak keleten süt ki a nap. Sokfelé várható kiadós eső. A Dunántúlon egyre több felé feltámad a légmozgás. Napközben 13-24 fok ígérkezik. Kelet felé haladva lesz melegebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ma van a család nemzetközi napja. Sokszor szidjuk őket, vagy éppen haragszunk rájuk, de azért egy csomó dolog miatt szeretjük őket. Na, ezeket gyűjtjük ma össze, illetve üzenhetnek rajtam keresztül családtagjaiknak. 0-20-55-55-155, nyugodtan írjanak, vagy hívjanak. 4 óra múlt 4 perccel egyébként, akkor Rillesz pedig nyitja az órát.
5: 99-5

99.5 Best FM a legjobb zenék. Itt a mozi ajánló, meghoztam a mait. Általában ugye itt a Best FM-en a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit hallgatjuk, és hát ezekből az időkből szoktam ugye ajánlani általában a filmeket is. Most egy icipicit, tényleg csak néhány évet a 90-es évek elé ugrunk, 1988-ba. Ugyanis akkor volt pont a mai napon egy igazán rangos amerikai díjátadó, ahol a legjobb film és televíziós vígjátékokat jutalmazták, és azok legjobbjait, és ha már legjobbak, akkor ide vissza kell ugranunk, mert hogy Robin Williams fantasztikusat nyújtott a Jó reggelt Vietnám című filmben, és pont a mai napon díjazták 1988-ban. Szerintem ez egy fantasztikus alkotás, egy háborús film, de vígjáték is egyben, és egy zseniális Robin Williams show az egész. A történet ugye a nevéből is adódik, a vietnámi háború idején játszódik, ahol egy, hát mondhatni, szabályokat nehezen követő rádiós műsorvezető teljesen felforgatja a katonai rádió életét, és egyébként mindenkiét. Humor, improvizáció, a katonák imádják, a felettesei azt hiszem kevésbé, de egy igazán fantasztikus alkotás, és egy fantasztikus színészi játék. Ugye az alakítás egyszerű, őrületes, vicces, de megható is, mert hogy a sok nevetés mögött azért emberi és igazán komoly pillanatokat is megmutat ez a film, úgyhogy Jó reggelt Vietnám, ezt ajánlom most mindenkinek, kivételesen a 80-as évek végéről, de talán azt hiszem, ennyi még belefér. Úgyhogy jó mozizást akár ma estére is mindenkinek, és persze jó rádióhallgatást a folytatásban. Michael Gray jön a The Weeknd, így a hétvége küszöbén, előtte még Fatboy Slim és a Praise You a Best FM-en.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán erős a forgalom Budapest felé Biatorbágy térségében. Torlódás, lassulás van. Az M6-oson Ivántárda felé a 34-es jelű Ráckeresztül Ercsi csomópont után kigyulladt egy autó. A 34-es kilométernél egy sávon lehet haladni. Rendkívül erős a forgalom az 51-es főúton a Dunavarsányi Ipari Parknál, valamint Szigethalom, Sziget-Szent Miklós

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem tartanak 5 óra után is. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán Segivel indulunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a gyomai vonatkisiklás oka. Látogatható a Karmelita kolostor. Baj van az étrend kiegészítőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyománál kisiklott vonat. A balesetben egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett. A katasztrófavédelem minden utast kimenekített. A kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása még zajlik. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a kormányfő. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium munkatársai költöznek. Úgy tudjuk, a meghirdetett időpontok már beteltek. A miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, majd azt mondta, az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Idén 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, ebből az alkalomból bemutató kiállítás nyílt a Hagyományok Házában. A tárlaton megtekinthetők a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvas Ének Viseletei, emellett a nemzetközi sikereiről szóló archív felvételek, egyúttal személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök Hádioknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő árucikkeket is vizsgálják.
10: talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Felhős napos idő ígérkezik a továbbiakban, több hullámban is előfordulhat zápor. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 21 és 22 fok körül várható. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire borult lesz az ég felettünk, csak keleten süt ki a nap. Sokfelé várható kiadós eső. A Dunántúlon egyre több felé feltámad a légmozgás, napközben 13-24 fok ígérkezik. Kelet felé haladva lesz melegebb.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
13: 5 óra után van még egy kis időnk együtt rádiózni, pontosan egy óránk, úgyhogy maradjanak velem, én Majoros Réta vagyok. George Michael érkezik hamarosan a Freedom-mal, de itt lesz a Bell Hello is Tidenivel, Lionel Richie az Airi Mafia, úgyhogy unatkozni nem fogunk. Shaggy és Rick Rock pedig már nyitják is az órát, jön az It Was Me.
12: 99.5 Best FM, a legjobb zenék.
14: Best FM.
15: Yo man.
16: Yo.
15: Open up, man.
16: Yo, what do you want, man?
15: My girl just caught me.
16: You made her catch you?
15: I don't know how I let this happen.
16: But who?
15: The girl next door, you know?
16: Man.
15: I don't know what to do.
16: Say it wasn't you.
15: All right.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az volt, így a családok nemzetközi napján és a család nemzetközi napján, hogy mit szeretünk igazán a családtagjainkban. A családi közös nevetéseinket szeretem a legjobban, ezt írja Robi. Melinda pedig azt, hogy annak örülök a legjobban, hogy mindig van kit felhívni, hogyha baj van, és ez nagyon nagy biztonsággal tölt el. A családom mellett önmagam lehetek, szerintem ez a legfontosabb, ezt pedig Brigi írta. 0620 55 55 155, az óra végéig jöhetnek még ezek az üzenetek. Mit szeretünk akár egy-egy családtagunkban, mi a kedvenc élményünk, emlékünk a családunkkal? Jöhetnek a sztorik. És DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala is. Boom, Shake the Room! Így a péntek délutánban a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, nem csak Budapesten, hanem nagyjából az ország összes útján, úgyhogy mindenki legyen óvatos, mindenkit hazavárnak. Én pedig már jövök is a legfrissebb közlekedési információkkal. Az M0-áson a déli szektoron Diósnál az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz, és folyik most éppen a műszaki mentés. A 8-as kilométernél csak egy sáv járható, az 5 kilométert is meghaladta már a torlódás. Erős a forgalom az M1-esen is Budapest felé Biatorbágynál, és sokan haladnak az M0-as autóúton is, így a főbb csomópontoknál mindkét oldalon lassabb haladásra kell számítani. És nagyon erős a forgalom az 51-es főúton is a Dunabarsany Ipari Parknál, valamint Szigethalom, Sziget-Szent Miklós, Taksony és Dunaharaszti alsóbrendű útjain, úgyhogy több kilométeres a dugó ezeken a szakaszokon is. 0620 55 55 155, ha valakinek van még bővebb infója, kerülő útról tudomása, vagy egyszerűen csak szólna, hogy senki ne induljon el, akkor nyugodtan hívjon vagy írjanak. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék Zsíta dalával, az óceánnal búcsúzom már a mindenkitől, és átadom a terepet White Boynak, jön a Night Shift 6 óra után, 7 után pedig FND is csatlakozik ma hozzá, úgyhogy nagyon jó bulit kívánok mindenkinek, és csodás hétvégét, találkozunk majd hétfőn délben, és addig is mindenkinek minden jót, kellemes kikapcsolódást a hétvégére. Köszönöm a figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékkal.

0: Instagram oldalán, valamint a valmövifestival.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Oltalmerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Induljon a barkácsolás kis tartsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadvány az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyom követés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es... A 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Next FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Változás a szépkártyáknál. Mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki szerdán velünk volt, neki már nem lesz meglepetés, hogy ma is a mai Night Shift extrában pop és rádiós lágerek szólnak, akár csak szerdán, és hát a szerdához hasonlatos módon ugyanaz lesz a felállás, ugyanaz lesz a sorrend, 6-7-ig én White Boy, 7-től pedig szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift Extra.
1: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Laura Krisztiáné, kedden Funky van hangjával, szerdán pop és rádiós lágerek szólnak DJ Effendivel, ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, szombaton hip-hop és R&B, ennek Slim Fit a házigazdája, vasárnap pedig DJ Németivel Chill Lounge és Deep House, a pénteki nap pedig mindig az extra, amikor ebből a hat lemez lovasból egy valaki visszajön, és pörget plusz egy órát. Ezen a héten Effendivel esett a választás, ezért szól ma is, a mai pénteken is a szerdai életérzés, a szerdai stílus pop és rádiós lágerek ebben a 120 percben, mixben, 6 és 8 között.

Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek, ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0625-55-155, info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani,

Sziaterep a következő órában, Nightshift Extra, a szerdai hangulatnak megfelelően pop és rádiós lágerekkel a következő órában is. Gyors hegycsere, pici pihenő, pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Százezerek szenvednek a kínzó kórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Dáj, dáj, bemutatták a foci VB dalát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező. A gluténtartalmú ételekkel.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerdát varázsolunk a péntekből, illetve ez már az előző 60 percben gyakorlatilag el is kezdődött, és hát ilyenkor értelemszerűen ugyanebben a lendülettel és ugyanebben a tematikával megyünk tovább a pénteki nácsifnek a második 60 percében is. És hát a szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és természetesen szerdai rezidensünk DJ FND a következő órában a nevet játszok magad.
5: Igyekszik az ember.
4: Hajrá, jó, végül mi? Aludtál végül, vagy zenét csináltál?
5: Többé-kevésbé is.
4: Jó, nem látszik. Bármi is volt, az nem látszik rajta.
5: Akkor jó.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Hát és el is felejtettük megbeszélni ezt, hogy akkor BL döntőn kinek lesz a szurkolás, így, hogy nem a Liverpool került be? Legább illemből az Arzenálnak, ha már angol, angol.
2: Ilyen Liverpool szurkolóként az Arzenálnak.
1: Hát igen, az olyan, mint a Újpest.
2: Az a Manchester United, mondjuk meg a City, tehát de az Arzenált sem szeretjük. És hát a Paris Saint-Germain azt meg egyenesen
1: ki nem állhatjuk.
2: Úgyhogy ez most nekem nagyon nehéz, de hogyha most a pisztolyt fognának a fejemhez, és el kéne döntenem, akkor inkább az Arzenál, de igazából mindegy.
1: De ezt nézni fogod?
2: Persze. Meg arra gondoltam, hogy ilyen aznap pont dolgozni fogok a borozóban, és én Liverpool-be fogok menni, hogyha esetleg Arzenál szurkolok,

0: Ez a Night Shift.
1: Danny Minognak ezt nem küldöd el? Hát, ha ő is visszaír, mint a...
2: Ne, nem vagy szépen a viszonyban most már. Nem. Összeveztünk is.
1: Mi mondod? Igen. Rájött, hogy inkább a nővérével, és akkor hogy ez nem esett neki jól, vagy...
2: Ja, nem az én
1: vagyok. Aztán vagy.
2: Mindig összekeverem.
1: Na, de tényleg nem szoktad? Vagy így, tehát ezeket a régi nagy klasszikokat? Ezek most divatja van, hogy ilyen diszkos újra értelmezést kapnak. Hát, ha esetleg.
2: Ez egy jó kérdés, én ebben sosem mertem belevágni, mert akkor ugye felhívom a figyelmet magamra.
1: Még a végén jól járnál, igazad van? Hát nem
2: erre gondolok, hanem ilyenkor hajlamosak, ugye, ez nem a Danny Minokhoz fog elkerülni, hogyha én írok oda.
1: Nyilván, persze.
2: Hanem valamelyik kiadós, menedzsmentes valakihez, és akkor, na, hogyha éppen egy olyan ember, akkor leszedik, letiltatják, meghurcolnak, tehát ugye ez nem egy hivatalos remény.
1: Én megvédelek szívesen.
2: Ja, köszönöm. Okay.
1: Figyelj, de csak tényleg...
2: Ha vagy jó ügyvéded, akkor
1: nyugodtan. Figyelj, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát a Tiestónak így lett Grammy-e?
2: Hát örülök.
1: Hogy csinált egy ilyen nem hivatalos remixet ugye a John Legend All of Me-ből, és azt meghallott a John Legend, és nagyon tetszett neki, és
2: azt mondta, hogy akkor... John Legend az jó fej.
1: Alapvetően. És honnan tudod, hogy a Danny Minogue nem az?
2: Ah, ez igaz. Oké, okay, adom.
1: Jó, próbálj. Mindjárt adom az e-mail címét, dobjad át neki. Okay. Örülni.

0: Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Mondjuk a tenisz szereti inkább. Te azon gondolkodtam, amiben ott lesz-e majd a döntőn. Martin Solveig.
2: Nem tudom, nem ismerem a az ilyen irányú érdeklődését, hogy most bár nem, tenisz fan azért elmegy a foci meccsre is. Hát de a Párizs az mondjuk azért lehet, hogy nem tudom, hívó szó.
1: David Guetta és hátha.
2: De jó lenne. Te leszel a DJ, nem?
1: Hát jó, de hát azért ez mekkora már, hogy na, mégiscsak mit tudom.
2: Szelfizhetsz a Guettával
1: esetben. Például.
2: Na, azért az menő.
1: Vagy.
2: Ezt majd hozd meg a listádon.
1: Igen, nem tudom. De az vagy ezzel, mert ezeken gondolkodtam már, hogy itt külön egy ilyen francia. Felváltva játszom majd egy franciát, egy angolt, hogy az angolokban, de hát a ízés nagy Liverpool szurkoló a Calvin Harris.
2: Hát az oké, hát ő angol.
1: Oké, de hogy akkor vajon ott lesz?
2: És a brit,
1: igen, hogy vajon ott lesz? Vagy a fedbolszném, akinek meg saját foci csapata van? Na minden.
2: Fel tudja, de ugye akár itt látsz, a spottoljad.
1: Mindenféleképpen
2: tedd föl az Instára, a Best of M. Mi a
1: Best of Night Shift, pontosan. Facebook, Insta. Jó, hát az FM Disco remixeket meg pörgetni fogom természetesen, és azok is be lesznek reggelve.
2: Ez az, adjál nekik.
1: Adó, figyelj, szíjjel effendizem a puskást. Mindenféleképpen. Effigyem, mi meg most szíjjel effendiztük ezt a pénteket, ezt a Night Shift extrát. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten a megszokott helyen, megszokott időben.
2: Mi volt az a szita-szita péntek?
1: Igen, igen.
2: A rissza-rissza péntek. Nem tudom, mit lehetne még kitalálni.
1: Na, házi feladat szerdáig.
2: Okay.
1: Jó, köszi. Hello. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak, áttörést hozott a kínai-amerikai csúcs találkozó, csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza. Az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10 súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő, 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnökétől.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élményet.
1: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már ma, május 15-én van a Családvilág napját, akkor jöjjön egy páros, akik a dal rögzítésekor elvileg még nem voltak, nem úgy a család, még egy pár sem. Tehát legalábbis akkor még csak pletykák kerültek arról, hogy ők együtt lennének. Jay-Z, Beyoncé-val és a Bonnie and Clyde-dal hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift My Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Klubrádió, a legjobb zenék Magyarország összes ikonikus helyén és fesztiválján fellépett már Manu Chao, Petőfi Csarnok, Park, Volt Fesztivál, hát a Szigeten meg többször is. Jön a Bongo Bongi.

Best FM a legjobb zenék, gondolom Jerry Halliwelléknél tegnap elég nagy buli volt, mert hogy első szülött lánya Bluebell Madonna Halliwell tegnap ünnepelte 21 születésnapját. Jön anyu, és amit

Rest FM a legjobb zenék, hogy az előző dalban a Marvin Gaye-féle Ain't No Mountain High Enough, ugye most érkezőben a Spandau Ballet Gold című klasszikusra fedezhető fel, igen markánsan. Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own után jön a PM Zone, a Set Adrift on Memory Bliss-szel itt a Best-en a legjobb zenék között.

Best of all, legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vette egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők. Szép kártyák, ha nem költ, fizet, orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
1: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyulejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Barry White saját bevallása szerint azért nem adta meg a jogokat, hogy felhasználják a hangját a You See the Trouble With Me-hez, mert amikor az első demót meghallotta, olyan ócskának, lélektelennek tűnt az egész, nem tartott sehonnan, sehova a dal, de aztán később belátta, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. Jön a Black Legend és a You See the Trouble With Me.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené.
5: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legesleg többször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun. Lesz itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Annak kapcsán, hogy a most érkező Romina Johnson a Jamiroquai tavaly világkörüli turnéjának egyik háttérénekese volt, én elmeregtem azon, hogy mennyire jó is lenne az, hogyha mondjuk az Artful Dodger lenne egy-két Jamiroquai bulin az előzenekar. Hát ha ez nem is jön össze, az Artful Dodgert azért el lehet kapni idén-nyáron egészen sok helyen. Nyilván az egészen sok hely az leginkább Angliára, illetve egy-két ibizai, meg máltai fellépése korlátozódik. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lisztérzékenység. Sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót. Keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KÓR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú.
1: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli száguldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2010-ben ezen a napon Usher Oh My God című kislemeze felkerült az amerikai lista élére, úgyhogy ennek köszönhetően Ushernek lett első helyezése a 90-es, a 2000-es és a 2010-es évekből is. Tudjuk jól ugye, hogy a 2000-es években mi volt az. Hát ez. Jön 2004-ből a Yeah!
3: Ez a Night Shift a best

Vesztefem a legjobb zenék. Az angol száz törvényhozásban van arra lehetőség, hogy a vádlott ugyan nem ismeri el a bűnösségét, de tárgyalás nélkül elfogadja a rákiszabott büntetést. Tehát kereken 28 évvel ezelőtt így lett vége annak a bizonyos George Michael Fairnek, ami ugye hát a nyilvános vécés affér miatt indult, és ami aztán megiklette ezt a dalt. Jön az Outside.

Best FM a legjobb zenek. Mindenki eldöntheti akkor most, hogy neki melyik verzió tetszik jobban. Variációk egy témára. Az alap ugyanaz, az Enya dal, a Bodicea, a Fugees és a Ready or Not után jön Mario Winans és az I Don't Wanna Know It a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vem 2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: tehát hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kislemezt, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wickmerről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The Music itt a Westen.
1: I got the love in the music, I got soul in the music, I got the love in the music, I got soul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a

A legjobb zenek, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

0: gonna celebrate, we gonna celebrate, come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you?

Best FM a legjobb zenék, és akkor engedek mindenkit indulni bele az éjszakába. Ennyi volt a péntek, ennyi volt már a Night Shift. Ha szombat, és holnap szombat, akkor hip-hop és R&B 6 és 8 óra között csatlakozik hozzá, majd Slim Fit vasárnap pedig ugyanígy 6 és 8 között majd Chilled Lounge-t és Deep House-t fogunk mixelni. DJ Németivel szombaton is, és vasárnap is 8 és éjfél között pedig Vicky, Big Favi Tomi lesz majd a Night Shift házigazdája. Jön az I.I.O., Nagy Alival és a Rapture-rel, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.